0: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Lovefest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjanečkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. augusta. Očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex, Xivici Show, 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff Best.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilnoma, otporna na sve atmosferske utjecaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, punom voskaka. Koristiti se za zaštititu svih vrsta drveta u interijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata tebe vredna za zaštititi ta.
0: TDI Central. Marketing 060 644 4471.